0: tették meg.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos, koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás BB ételt levették az áruházak polcairól Ausztriában. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvinsétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Különleges programokkal várja a látogatókat a Győri Állatkert. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az

0: azbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos, koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól Ausztriában. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvén sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Újabb Vasvár megyei települést érinthet az azbeszt botrány. Napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Az április 12-i választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre, ahol elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Radnai Márka, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Közölte azt is, hogy a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Ennek feladata az lesz, hogy ajánlásokat fogalmaz meg, miként építhető be a társadalmi részvétel rendszer szinten a kormányzati és parlamenti működésbe. Rost Andrea kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrás vesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő három évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztése, a budapesti körvasút Népliget állomása és a Ferencvárosi szakasz átépítése. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az azbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Ma van anyák napja, holnap kezdődik az érettségi időszak, napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a velencei

0: Tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány Leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A Leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány Leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és ha már így együtt vagyunk, akkor már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni. Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött. Tudományos magazinunkban rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják. Ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói. Állítólag a sör igazi bajós sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk. Az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robotok agya még nem tart lépést, ugyanis a kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy fél maratont, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra, ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Mindezekhez képest a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy 10 milliméteres eltérés is kudarchoz vezethet, ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba. Ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítás lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen fogja végezni. A próbatakarítások alkalmával már eddig több mint 50 háztartásban dolgoztak a takarító robotok. A felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen, de legalább valami elkezdődött, állítja a startup.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Szennyvízből sört készítettek német kutatók, állítólag nagyon finom lett az így elkészült sör. A Müncheni Műszaki Egyetem projektjében fejlett víztisztítási technológiák sorozatával olyan minőségű vizet állítottak elő újrahasznosított szennyvízből, amely sörfőzésre, vagyis emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol. Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százalék a víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajor stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek. Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No, de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll, állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében, ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlaghő mérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fokkal vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a portorikói vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak-irányra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tette a Hunren BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. Percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akkuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutatta be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolásról is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló hatótávú 125 kWh-s csomaghoz képest 255 kg-mal nyom kevesebbet. A cég szemléletes hasonlata szerint ez nagyjából 3 felnőtt férfi súlya. Ez a különbség közvetlenül javítja a fogyasztást, a kezelhetőséget, és még az utastér kialakítására is hatással van. Ami pedig a hatótávot illeti, ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk, vajon ki áll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatalember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan érte el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni? Kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan sok szó esik manapság, többek között egy tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll, 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazást Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és 2 évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. 3 évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Musk-kal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. 1 évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. Ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál ható anyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket három egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a három csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a három hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő. Csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az e-féle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Ma van anyák napja, súlyos csapadék hiány sújtja az országot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös trolli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, a főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a Sziget és szállítója.
3: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM.

0: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
1: Ez a Zamat.
0: Zamat.
2: 97.7 Trio FM melletted szól, és benne már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Eljött az érettségi ideje, úgyhogy ezen a héten a most érő ifjaknak szeretnék segíteni gasztromagazinunkban, hiszen több olyan szuper zöldség, gyümölcs létezik, ami nagyon jót tesz az elmének. Így módon a vizsgák idején legális doppingot jelenthetnek. Az szerintem a mai napig szerepel a tanárok első számú tanácsai között, hogy vigyenek magukkal a srácok a vizsgára étcsokit és szőlőcukrot a próbatételekhez. Ezek valóban nagyon sokat tudnak segíteni, de vannak más finomságok is. Az avokádóról például köztudott, hogy vitamin, ásványi anyag, fehérje és omega-3 tartalma révén serkenti az agyműködést, és érdemes tojás reggelivel indítani a vizsganapokat, mert a tojás fehérje tartalma miatt hosszú időre eltelít, és ebben is bőven van omega-3, a leveles zöldségek közül pedig a spenót és a brokkoli is javítja a kognitív funkciókat, ezekből akár smoothie-t is készíthetünk a vizsgák mellé. A mai alapanyagunk pedig egy elmét élesítő, mesefinom, bogyós gyümölcs lesz, az áfonya, amit nem csak a vizsgák alatt érdemes fogyasztani. Hamarosan hozok rengeteg incsiklandó receptet, úgyhogy készítsék elő a jegyzetfüzeteket.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, a Zamatban pedig ma az áfonyával foglalkozunk. Ezzel az apró, de nagyon értékes bogyóval pedig az érettségizőknek szeretnék egy kis segítséget adni, hiszen ez is egy olyan gyümölcs, ami ugyan okosabbá nem tesz bennünket, de igazoltan javítja a kognitív funkciókat. Néhány éve végeztek egy vizsgálatot, amiből kiderült, hogy ha valaki 12 héten át minden nap elfogyaszt egy kis maroknyit ebből a gyümölcsből, annak kimutathatóan javul a memóriája és a probléma megoldó képessége is. A tesztet persze idősebb korcsoporttal végezték el, de nem kizárt, hogy a fiataloknál már pár nap alatt mutatkozhat ez a jótékony hatás. Na de nézzük, mit kell tudni az áfonyáról. Alapvetően háromfélét különböztetünk meg, a kéket, a feketét és a vöröset, de valójában több mint 400 fajtája létezik. Észak-Amerikában és Eurázsia hűvösebb területein is őshonos, termesztését az észak-amerikai indiánok kezdték el. Európában a kereskedelmi célú termesztése csak a 20.-21. században indult be. A legtöbb faja a hűvös területeken érzi jól magát, de vannak trópusi fajták is. Hazánkban elsősorban a hamvas vagy kék áfonya az ismert, és ez a legkönnyebben beszerezhető, gyakorlatilag az év bármelyik szakában, de igazi szezonja júliustól szeptemberig tart. Remekül fagyasztható, úgyhogy ha van a kertünkben, akkor nyugodtan tegyünk belőle bőven a mélyhűtőbe is. Azt, hogy mennyire régóta része a magyar gasztrokultúrának népi elnevezései is mutatják, havasi megy, boronyica, kakoéza, kukajsza, molabogyó, afinya néven is szokás emlegetni ezeket az apró bogyókat. Kiemelkedően magas az antioxidáns tartalma, rengeteg benne a C és E vitamin, a mangán, a kálium. Rendszeres fogyasztásával csökkenthető a koleszterin szint, a vérnyomás és a különböző gyulladások, védi a szívet és a keringési rendszert, óvja az agysejtjeinket a károsodástól, így élesíti az elmét, de erősíti az immunrendszert és segít megelőzni a fertőzéseket, támogatja az emésztést, kordában tartja a vércukorszintet, ráadásul alacsony a kalóriatartalma, így még akár a fogyásban is segíthet. A benne lévő antioxidánsok elősegítik a kollagén termelődését is, úgyhogy szebbé teszi a bőrünket is. Édeskésen savanykás, picit fanyar íze miatt számtalan finomsághoz felhasználhatjuk, nem csak édességekhez. Feldobhatunk vele például bármilyen salátát, készíthetünk belőle levest, süthetjük együtt húsokkal, kogyvaszthatunk belőle szószt, akár pulykasülthöz, akár vadhúsok mellé, akár rántott kamamberhez, de természetesen lekvár készítésére is alkalmas. Zseniális turmix alapanyag, és a természetesen süteményekbe is süthető, hiszen ki tudna ellenállni egy szeletnyi áfonyás pitét. No, már is hozom a recepteket, úgyhogy kötényt fel, aztán irány a konyha.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Ez a Trio FM és a Jászság kedvencei közt önök a Zamatot hallgatják. Ugye ma az áfonya az alapanyagunk, készítünk hát egy jó kis áfonyás reggelit napindításnak. Nyugodtan lehet akár friss gyümölcsöt használni ezeknek az ételeknek az elkészítéséhez, de egyébként bármelyikhez, illetve fagyasztott formában is használható az áfonya, így is úgy is remek. Ugye pontosan tudjuk, hogy a mai fagyasztási technológiák már annyira jók, hogy amíg a mélyhűtőben várakozik a gyümölcs arra, hogy felhasználjuk, cseppet sem veszít vitamin és ásványi anyag tartalmából, ahogy leszedik, abban az állapotban konzerválódik. Ez a gyümölcs egyébként, de szerintem ezt önök is tudják, nagyon finom önmagában, nyersen, úgyhogy már az is jó reggeli, hogyha megeszünk belőle egy marékkal, de hozzákeverhetjük akár a műzlihez is, vagy adhatjuk natúrjoghurthoz is. Reggeli turmixnak készítve egy nagy maréknyit tegyünk belőle a turmixgépbe, öntsünk hozzá 3 deci tejet, esetleg ízesítsük még cukorral, mézzel, fahéjjal, és már turmixolhatjuk is. Tartalmas, kellemes reggeli ital lesz belőle, de ha már turmix, hát készíthetünk akár smoothie-t is, ami ugye valamivel tartalmasabb, és ha már úgyis az érettségire készülve alkotunk agypörgető étkeket, hát csináljunk egy olyan smoothie-t, aminek minden összetevője jótékonyan hat az elmére is. Ennek is természetesen az áfonya lesz az alapja, elég egy maréknyi belőle. Majd mehet mellé egy fél avokádó, egy maréknyi spenótlevél és 2-3 deci görög joghurt. Fűszerként itt is használhatunk fahéjat és édesíthetjük mézzel. Sokan meglepődnek, amikor azt hallják vagy azt olvassák, hogy érdemes a smoothiekhoz spenótlevelet hozzáadni, mert el sem tudják képzelni a klasszikus spenót ízt például gyümölcsökkel, pedig nagyon is illik hozzájuk. Ugye a spenótnak is van egy friss zöld, kicsit földes íze. Ez pedig nagyon jól harmonizál az áfonyával, ráadásul a nyers spenótlevél is egy nagyon értékes alapanyag. Ugye erről is bizonyították már, hogyha a muszklinkat nem is teszi nagyobbá, de az agyunkra, elménkre, gondolkodásunkra rendkívül jó hatással van. No, hogyha mindent beleraktunk a kis smoothie készítőgépünkbe, akkor csak megnyomjuk a start gombot, és pár másodperc múlva már kortyolhatjuk is az italunkat. Hogyha teszünk hozzá még chia magot is, akkor azonban a fogyasztásával érdemes várni legalább 3-4 órát, hogy a magocskák megdagadjanak, sőt, így elkészíthetjük akár előző este, és másnap reggel a hűtőből kivéve már lehet is inni ezt a tartalmas koktélt, hogyha túl sűrűnek találjuk, akkor nyugodtan lehet egy kis tejjel, vagy akár növényi tejjel hígítani. Próbálják ki ezt is!

97.7 Trio FM mellettet szól, és benne szól az amat, és ma az áfonya a témánk. Természetesen nem maradhat ki a receptek sorából az áfonya leves sem. Nagyon egyszerű áfonya levest készíteni. Fogjuk a gyümölcsöt, beleszórjuk egy edénybe, adunk hozzá narancslevet, egy kis tejszínt, vaníliás cukrot, fahéjat, mézet, összekeverjük, és gyakorlatilag kész a leves. De én most egy ennél komplexebb receptet hoztam önöknek. Ehhez 50 dekányi áfonyára van szükségünk, kell egy tejáskanálnyi őrölt szegfűszeg, egy tejáskanálnyi őrölt fahéj, 3 evőkanál cukor, 2 evőkanál liszt, ami lehet akár rizsliszt is, ami ugye gluténmentes és csomómentesen lehet elkeverni. Szükségünk lesz még egy darab citromra, 2 deci főzőtejszínre, egy csipet sóra és 1 liter vízre. Az 1 liter vizet a 3 evőkanálnyi cukorral, a csipet sóval, a szegfűszeggel és a fahéjjal elkezdjük melegíteni. Amikor felfort, akkor a tejszínből és a lisztből készítünk habarást, és besűrítjük a levesünket. Közben előkészítjük a gyümölcsöt is, mert nem egészben fogjuk a leveshez hozzákeverni, hanem belerakjuk akár egy turmixgépbe, akár egy smoothie készítőbe, és teszünk hozzá egy keveset a leves alapból is, és krémesre pépesítjük, majd visszaöntjük az alapba, és összeforraljuk az egészet, aztán már vehetjük is le a tűzről, ekkor adjuk hozzá a citromlevét, nem biztos, hogy kell az egész citrom, kóstolgassák ízlésüknek megfelelően, savanyítsák be a levest, aztán kihűtjük, ha kihűlt, betesszük a hűtőbe, és jó hidegen tálaljuk. Tálaláskor nyugodtan tehetünk bele egész áfonya szemeket, és készíthetünk hozzá tejszínhabot is. Nagyon finom leves, és ez is jót tesz az elmének.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
5: Ez a Zama.
4: Zama.

Ez a Trio FM, és benne folytatódik az Amat. Én Kiskata vagyok, és ugye ma az áfonya a témánk, mert hogy az érettségizőknek szeretnék segíteni olyan finomságokkal, amik felturbozzák az agyat, és hát az áfonya e tekintetben az egyik legjobb alapanyag. Úgyhogy ma ebből készülnek az ételeink. A következő recept egy szósz recept lesz. Egy áfonyás gombás szószt fogunk készíteni, amit húsok mellé kínálunk. Vadhúshoz a legjobb, de akár pulykához, marhához vagy sertéshez is kínálhatjuk. Ehhez 50 dekányi gomba kell, ez lehet akár csiperke, de talán jobb, hogyha erdei gombát használnak hozzá, azzal még egy kicsit fűszeresebb lesz a végeredmény. Kell még 7-8 dekányi húsos szalonna apró kockára vágva, 3 púpos evőkanál áfonyalekvár, 1 marék áfonya, de mehet mellé akár még szeder és medgy is, 2 evőkanál kukorica keményítő, 3 szál újhagyma, 1 negyed citrom vagy lime leve, 2 evőkanálnyi vaj, 2 gereszt fokhagyma, és fűszerként még só és bors. Ezekre van szükségünk. Na hát először is a 2 evőkanálnyi vajat egy serpenyőben felhevítjük, és lepirítjuk benne a felkockázott húsos szalonnát. Majd beledobjuk a felkarikázott újhagymát, az összezúzott fokhagymát, és együtt pároljuk néhány percig, majd mehet bele a gomba, lehetőleg lereszelve. Sóval, borssal fűszerezzük, és addig pároljuk, amíg a gomba a saját levét el nem főtte. Ekkor mehet rá a kukorica keményítő, jól összekeverjük, és adunk még hozzá 1 deci vizet, és az egészet jól összeforraljuk. Majd még mielőtt levennénk a tűzről, hozzáadjuk a 3 nagy evőkanálnyi áfonyalekvárt, ízesítjük citrom vagy lime levével, és belekeverjük az egész gyümölcsöket is, ugye az áfonyát, vagy akár még mellé a szedret és a medgyet is. Egyet rottyantunk még rajta, és már kész is. Kínálhatjuk a szószt akár sült húsokhoz, de akár össze is keverhetjük a húspörkölttel. Például, hogyha őszpörköltet főztünk, abba egy az egybe beletehetjük ezt a gombás áfonyás mártást, és összeforralhatjuk vele. Hú, az is nagyon finom. Aztán fogyasszuk el jó étvágyjal. Viszont azt megjegyezném, hogy ugye ma az érettségizőknek igyekszem segíteni az áfonyával, mint elmét turbózó szupergyümölcse, viszont ez az étel, főleg, hogyha őszpörkölttel kínáljuk, igen nehéz, és eltelít bennünket. Ezáltal átmenetileg elnehezíti a gondolkodást is. A vizsgák alatt inkább a könnyebb ételek javasoltak, de egy vizsga után ebédre vagy hétvégére tökéletes választás. Próbálják ki!

0: 97.7 Trio FM melletted szól, és az Amat mai alapanyaga az áfonya, és rátérünk az édességekre, mert mégiscsak egy gyümölcsről van szó, ami édességek készítéséhez a legtökéletesebb választás. Egy áfonyás pitét fogunk sütni. Én nagyon szeretem a pitéket, mert egyszerű az elkészítésük, és az ízük is nagyon jó. Gyümölcsösek, könnyűek, édesek, és hát a pite elronthatatlan, mert ha nem sikerül, akkor is sikerül. Nálunk nem telhet el nyár például mennyes pite nélkül, de a rebarbarás pite is nagy kedvenc. Na, hogy elkészíthető ez az édesség is akár áfonyával. Minél több gyümölcsöt használunk hozzá, annál jobb. Én most egy olyan receptet hoztam önöknek, amihez 30 dekányi áfonyára van szükség, emellé 15 deka cukrot, 2 csomag vaníliás cukrot, 12 deka olvasztott vajat, 3 darab tojást, 1 csomag sütőport és 20 deka lisztet fogunk használni. Első lépésként szétválasztjuk a tojásokat. A fehérjét egy csipetnyi sóval kemény habbá verjük, a sárgáját pedig a cukorral és a vaníliás cukorral kihabosítjuk, majd hozzácsurgatjuk az olvasztott vajat. Ehhez keverjük hozzá a sütőporral elkevert lisztet, majd egy spatulával beleforgatjuk a tojás fehérjét is. Talán butaságnak tűnhet, de a keverésnél arra mindenképpen figyeljünk, hogy mindig csak egy irányba keverjük a tésztát. Anyukám mindig azt mondta, hogy ha össze-vissza keverjük, akkor megsértődik, és nem lesz olyan szép magas. Na, hogy kipróbáltam össze-vissza keverve is, és tényleg nem lett magas a piskóta. Na hát azóta nem merek kockáztatni, és mindig csak egy irányba keverem. Lehet, hogy ez a jó piskóta titka, mert hát ugye a pite is valójában piskóta, csak éppen zsíradékkal gazdagított. No, hogyha összekevertük a tésztánkat, akkor egy sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, a tetejét pedig jó bőven megszórjuk az áfonyával. Van, aki elővigyázatosságból a bogyókat előzőleg lisztbe forgatja, mert a legenda szerint akkor nem süllyed le a pite aljára. Nos, az én tapasztalatom az, hogy akkor is a tetején marad, hogyha a lisztezést kihagyjuk. A tepsit betoljuk az előmelegített sütőbe, és 25-30 perc alatt megsütjük, mielőtt kivennénk. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy megsült-e. Hogyha kész, kivesszük, porcukorral meghintjük, felszeleteljük, és már lehet is tálalni. Egyébként ugyanezt a tésztát kisüthetjük akár muffin sütőben is, de értelemszerűen akkor kevesebb kell az alapanyagokból. Próbálják ki bátran!
1: Zamat! Ez a Zamat a Trio FM-en.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, és önök a Zamatot hallgatják, benne pedig az érettségizőknek segítek, hiszen egy olyan alapanyagot választottam mára, ami köztudottan elmét, turbózó, a kognitív funkciókat támogató gyümölcs, ez pedig az áfonya. Jöjjön most az áfonyás sajttorta a receptje. Nagy kedvenceim a sajttorták, bár bevallom, amikor először hallottam róluk, akkor igencsak meglepődtem, mert akkoriban a sajtot még nem nagyon tudtam elképzelni máshol, csak mondjuk a meleg szendvics tetején, a lángoson, a sajtos pogácsában, meg a sajtos tejfölös tésztán, esetleg sült húsok tetején, de hogy torta készüljön belőle? Hát, persze a sajttorták nem reszelt trapistából készülnek, és nem is olvasztott ementáliból, pedig annak picit édeskés az íze, hanem mascarponéból, ami egy tejszínből készülő sajtkrém, vagy egyéb krémsajtból. Azt gondolhatnánk, hogy a sajttorta valami új találmány, de ez nagyon nem igaz. Feljegyzésekből tudjuk, hogy az ókori olimpiákon a sportolók is sajttortát kaptak, mert úgy vélték, hogy ez kiváló erőforrás, aminek azért van is alapja, tehát az érettségizőknek is hasznára válik majd. Viszont azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az ókori sajttorták nagyon nem emlékeztetnek a mostani sajttortákra, mert hogy azok lisztből, sajtból és mézből készültek, kemencében megsütve. Az 1800-as évek végén egy amerikai farmer készített először krémsajtot, és a modernkori sajttorták diadalútja akkor indult be igazán. Az elkészítésük sem ördöngösség, hát mi is készítünk egy áfonyás variációt. Alapvetően egyébként kétféle sajttorta létezik, az egyiket sütjük, a másikat nem, hát mi most egy olyat fogunk készíteni, amit nem kell sütni. Az alaphoz 20 deka darált keksz, 10 deka olvasztott vaj és fél deci langyos tej szükséges. A kekszet az olvasztott vajjal és a langyos tejjel alaposan összekeverjük, majd egy 22 centis kapcsos torta formát kibélelünk vele. Szépen egyenletesen lenyomkodjuk a masszát, majd betesszük a hűtőbe 2 órára, közben elkészítjük a krémet. A krémhez 30 deka áfonya, 2,5 deka kristálycukor, fél citrom leve, vagy akár fél lime leve, 1 dekányi zselatinpor, fél deci víz, 45 dekányi mascarpone, másfél deci habtejszín, 12,5 deka porcukor és egy csomag vaníliás cukor vagy egy tejáskanálnyi vanília aroma szükséges. A 30 deka áfonyát a 2,5 deka cukorral és a citromlével együtt összepépesítjük, majd beletesszük egy tűzálló edénybe és forráspontig hevítjük. Közben fogunk egy kis tálkát, abba beleöntjük a fél deci vizet és beleszórjuk az 1 dekányi zselatinport, majd betesszük a mikróba 20 másodpercre, hogy felmelegedjen. Vigyázzunk, hogy ne forjon. Ezután előveszünk egy keverőtálat, abba beleöntjük a mascarponét, hozzáadjuk a habtejszínt, a 12,5 deka porcukrot és a vaníliás cukrot vagy vanília aromát, majd habverővel jól felverjük. Ebbe a krémbe öntjük az áfonyaszózt és a meleg zselatinos vizet, és az egészet habverővel alaposan összekeverjük. Ajánlott alacsony fordulatszámon működtetni a habverőt, mert itt most nem cél, hogy sok levegőt juttassunk a masszába, csak hogy homogén állagúra keverjük. Aztán kivesztük a kekszes torta alapot a hűtőből, ráöntjük a krémet, egyenletesen elsimítjuk, majd további 2-3 órára visszatesszük a hűtőbe, tálalás előtt pedig friss áfonyával, esetleg mentalevéllel díszítjük a sajttortát, és elfogyasztjuk jó étvágyjal. Egészségükre!
1: 97.7 Trio FM melletted szól.
2: Sono spiacente. Perdonami.

97.7 Trio FM mellettet szól, és sajnos végére értünk az amatnak, pedig rengeteg finomságot lehet még készíteni áfonyából, arról nem is beszéltünk még, hogy milyen jó, amikor rántott kamambert készítünk, és amellé saját készítésű áfonyaszózt tálalunk, de én a magam részéről nagyon szeretem az áfonyát a bundás kenyér mellé is eszegetni, a tejberést és a tejbegrészt is feldobhatjuk vele, főzhetünk belőle áfonyalekvárt, amit aztán szintén rengeteg ételhez felhasználhatunk. Nem sorolom tovább, mert lejárt az időnk, viszont remélem, hogy jövő héten ismét együtt sütünk, főzünk, majd az érettségizőknek pedig egy nagy kalappal nagyon szurkolunk nekik holnaptól. Nyugi srácok, minden rendben lesz. Ebéd után még lehet egy picit tanulni, de aztán a pihenésre is szenteljetek időt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, az elkészült ételekhez jó étvágyat kívánok, és persze további kellemes rádiózást. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat, ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Husi üzlete. Bubi Husi, ahol a jó árak és a jó minőség várja.
4: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Husi üzlete. Bubi Husi, ahol a jó árak és a jó minőség várja.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Szeretlek, anya.
7: Pár szó, most többet érhet, mint gondolnád. Anyák napi üzenetek a Trio FM-en.

ez a Trio FM, a Jásság rádiója. Sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a verőfényes vasárnap délőttől, május 3-án. Különleges nap a mai, hiszen ma az édesanyákat és a nagymamákat ünnepeljük. Éppen ezért délőtt 9 órától egészen délután egyik anyáknapi kívánságműsor várja Önöket. Ha szeretnének kedveskedni egy szép dallal vagy egy szíves szóló üzenettel, írják nekünk bátran. SMS-ben vagy Viberen is elérhetőek vagyunk a 3301-2277-es telefonszámon. Érdemes velünk tartani és üzenni, hiszen a dalküldők között ma értékes meglepetéseket is sorsolok. Gazdára talál majd a Glamour virágbolt, valamint a Szivárvány Optika egy-egy ajándék utalványa. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt az édesanyákat, nagymamákat itt a Jásság rádiójában. Én Pálinkás Zsolt vagyok, 13 óráig együtt rádiózhatunk.

Anyák napi kívánság műsor a Trio FM-en. Várjuk dalkéréseiket, üzeneteiket a jól ismert elérhetőségeken. SMS Viber számunkon 33 101 22 77.

Ez a Trio FM Jászberényből, itt a 97 héten 13 óráig hallható az Anyák Napi Kívánság műsorunk. Folyamatosan érkeznek az üzenetek a 3301-2277-es számunkra, úgyhogy nézzük is a kedves köszöntéseket. Innen Jászberényből írt nekünk Erika, drága édesanyának szeretném küldeni a következő dalt sok szeretettel. Köszönöm azt a rengeteg türelmet és szeretetet, amivel felneveltél, nagyon szeretlek. Így szólt Erika üzenete, amit már továbbítottam is, küldöm a dalt, Arisa kész énekel.

Ez a Jászság Rádiója, Trio FM anyák napi kívánság műsorunk hallható délután egyig itt a 97 héten, továbbá is várjuk üzeneteiket SMS-ben vagy Viberen a 3301-2270-es számunkra. Sándor itt nekünk jelszárok szállásról egy szívhez szóló üzenetet küldött nagymamájának, Ilonkának. Sajnos most nem tudok ott lenni személyesen, de lélekben veled vagyok. Boldog anyák napját kívánok a legfinomabb sütemények mesterének. Sándor, remélem, hogy a nagyi hallja a rádiót, és küldjük Ilonka nénének a dalt, ami nem más, mint Kelly Trainor és Meghan Trainor közös felvétele.

Ez a Trio FM a Jelsreg rádiója, ma minden róluk szól, azokról a csodás asszonyokról, akik mellettünk állnak az első lépéstől kezdve. Az anyák napja nem csupán egy egyszerű dátum a naptárban, hanem a köszönet és a mély hála ünnepe a rengeteg áldozatos munkáért, amit értünk tesznek. Ilyenkor a szívünkben ott vannak az édesanyák mellett a nagymamák, a keresztanyák és a dédik is, hiszen az ő feltétel nélkül szeretetük fonja össze a családokat. Ha egy kicsit visszatekintünk a múltba, láthatjuk, hogy az édesanyák tisztelete már az ókori görögök idejében is fontos volt. A modern ünnep egyik legszebb szimbóluma a fehér szegfű lett, amely a tisztaságot, a hitet és az anyai szeretet illatát jelképezi. Hazánkban immár több mint 100 éve, 1925 óta hagyományoz a meghitt májusi köszöntés. A világ minden táján más és más kedvességgel fejezik ki ezt a mély kötődést. Angliában például egy különleges marcipánnal töltött tortát sütnek ilyenkor az anyukáknak, Ausztriában a gyerekek pedig gyakran az ágyba vitt szeretettel elkészített reggelével indítják az ünnepelt napját. Olaszországban és Szerbiában pedig a legszebb ajándék a pihenés, hiszen ezen a napon az édesanyáknak tilos bármilyen házi munkát végezniük, azt a család többi tagja vállalja magára. Legyen ez a mai nap emlékezetes minden édesanyjának itt a Jelsregben is. Maradjanak velünk, hiszen itt az anyák napi kívánság műsorunkban nem sokára jelentkezem a további üzenetekkel és a legszebb anyák napi dalokkal.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Programajánlatokkal folytatjuk a műsort. Már is mondom, hol érdemes kikapcsolódni a következő napokban, hetekben. A következő hét pénteken, május 8-án a Rockzene szerelmeseit várják a Lehel Film Színházba. A önöknek is a Guns N' Roses a nagy kedvencük, és szívesen hallgatnák élőben a Sweet Child O' Mine-t, vagy éppen a Welcome. A Welcome to the Jungle-t, akkor ott a helyük a Tribute koncerten. Szintén itt Jászberényben a Konzerve Parkon tartják május 16-án szombaton a Retro napot. Ez egy igazi családi program, ami délelőtt 10 órától egészen délután 5 óráig tart majd. A veteránjármű kiállítás mellette a gyerekeket játszóház és arcfestés várja. Különlegesség, hogy 10 és 15 óra között egy igazi retro Icarus buszta is tehetnek egy nosztalgia kört a városban, amire a helyszínen lehet majd regisztrálni. Délben zumba mozgatja meg a közönséget, fél egytől pedig az Abba legnagyobb slágerei csendülnek fel a Karina és Richard Acoustic Duo előadásában. Fél kettőtől következik majd a jelmezés Limbo verseny, ahol a legkreatívabb korszakbeli szetteket díjazzák, a napot pedig a Retroreum zenekar élő koncertje koronázza meg délután 3 órától. Jászárok szálláson a Petőfi Művelődési Házban is izgalmas események várják önöket május 6-án délelőtt 5 órától a Jászkun Redenció emléknap alkalmából Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt az ingyenes koncertet Ősapáink útján címmel. Ez egy különleges zenei utazás lesz a keleti és nyugati világok határán. Május 8-án délután 5 órakor pedig az elszármazott árokszállásiak sorozat vendége lesz Bobák József, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke, akivel Ádám Gáborné beszélget majd. A hónap végén május 30-án Jászfényszarun a Főtéren tartják a Városi Gyermeknapot, délután 1 órakor mazsolett felvonulásra indul majd az ünnepség, majd kinyit a sportudvar, az Ajándékvidám Park és a játéktér is. Lesz majd minden a lézervadászattól a pedálos gókarton át a Lánckörhintáig. A színpadon délután 5 órától a Kolompos Együttes szórakoztatja majd a gyermekeket, a napot pedig este 8 órakor tini diszkó zárja. Végezetül ne feledkezzünk meg a június 12-i mozgási éjszakájáról sem itt Jászberényben. Este 6 órától éjfélig a műfűves pályán több mint 30 sportegyesülettel ismerkedhetnek meg. Lesz Color Run, éjszakai túra és még asszonycipelő verseny is. A hangulatról pedig DJ Nagy Krisz gondoskodik, az éjféli fődíjsorsoláson pedig értékes nyeremények várják majd a résztvevőket. Összeállításunk végén pedig egy felhívás az alkotókedvű hallgatóinknak, a Jászok Egyesülete és a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Ház közös alkotópályázatot hirdet tülekedő bikák témában. 3 korcsoportban, felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriában várják a szabadkézi rajzokat vagy digitális grafikákat. Az elkészült A3-as méretű pályamunkákat május 21-én 17 óráig adhatják le a Jászapáti Pályarantal Művelődési Házban. Az eredményhirdetés pedig június 5-én lesz, a legszebb műveket pedig kiállítják a Vágó Pál helytörténeti gyűjteményben.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

Mindjárt 10 óra érkeznek a legfrissebb információk itt a Trio FM-en. Tartsanak velünk a következő 60 percben is, hiszen folytatjuk az Anyák Napi Kívánság műsort, ami egészen délután 1 óráig tart. Továbbra is várom az üzeneteket, dalkéréseket a 3301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkön. Érdemes üzenni, hiszen a dalküldő között gazdára talál a mai napon a Glamour Virágbolt és a Szivárvány Optika egy-egy ajándékutalványa. Hírek, információk itt a Trión, előtte még Robbie Williams énekel, szól már is az Angels.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
3: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberényben, a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
5: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
6: Tényleg? És megéri elmenni?
5: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
6: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
5: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
6: Ez tetszik.
5: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
6: Oké, meggyőztél, ott a helyem.
5: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
2: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat.

0: támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szeretlek, anya.
2: Pár szó, most többet érhet, mint gondolnád. Anyák napi üzenetek a Trio FM-en.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Már is 10 óra múlt, sok szeretettel köszöntök mindenkit, kellemes vasárnap délőttöt kívánok, folytatódik az anyáknapi kívánság műsor. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Folyamatosan érkeznek a kedves sorok, most éppen Péter üzenetét választottam ki Jászjákó halmáról. Azt írta, a feleségének, Anitának küldi a következő dalt, és köszöni a gyerekekkel együtt, hogy ilyen csodás édesanyja a családnak, aki minden nap bearanyozza az életüket. Anitának és minden édesanyjának szól most a következő dal itt a Trio FM-en. Önök pedig írjanak bátran továbbra is a 30-301-22-77-es telefonszámunkra, hiszen Viberen és SMS-ben is fogadjuk a dalkéréseket egészen délután 1 óráig. Érdemes velünk tartani, mert a dalküldők között sorsolok majd egy-egy ajándékutalványt a Glamour Virágból és a Szivárvány Optika felajánlásából. Most pedig hallgassuk Péter kérését itt a Trio FM anyáknapi kívánság műsorában.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Folytatjuk az anyák napi kívánság műsort egy újabb üzenettel a 3301-2277-es számunkról. Bence itt nekünk Jászberényből, és egy picit modernebb dallal szeretne kedveskedni az édesanyjának. Azt üzente, hogy bármilyen messze is sodorja az élet, a mama támogatása és áldozata szeretete jelenti számára a biztos pontot. Bence talán egy csokor fehér szegfű mellé szánja ezt a dalt, ami az anyaság tisztaságát és a hálát jelképezi. Kedves Bence, már is küldjük a felvételt. Önök is íratnak nekünk bátran SMS-ben vagy Viberen egészen délután 1-ig 3301-2277. A dalküldő között egyébként ma gazdára találó Glamour virág volt és a Szivárvány Optika ajándék utalványa is. Bence kérésére hallgatjuk most Jonas Blue-tól a Mama című slágert.

Ez a Trio FM, a Jesseg rádiója, anyáknapi kívánság műsorunkat hallják, egészen 13 óráig teljesülnek a dalkérések, illetve továbbítjuk az üzeneteket. SMS Viber számunk 3301-2277. Ezúttal egy igazán megható köszöntést kaptunk Jászapátiból. Egy kedves hallgatónk Péter azt üzeni az édesanyjának, hogy bár régen kirepült a családi fészekből, az otthon melege és az anyai ölelés még mindig a legbiztosabb pont az életében. Köszönjük szépen ezeket a szívhez szóló szavakat, ez a vallomáshoz pedig mi sem illene jobban, mint Jay-Z-től a Mama. Ne feledjék, érdemes velünk tartani, üzenni SMS-ben vagy Viberen, hiszen a dalküldők között ma gazdára talál a Glamour Virág volt a Szivárvány Optika egy-egy ajándék utalványa is. Most pedig következzen a kért felvétel, Péter küld édesanyjának, Mártának Jászapátiba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szuper tavaszi akciók az Aldi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a Jászberényi piac téren. Az Aldi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni. Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Szeretlek, anya.
5: Pár szó, most többet érhet, mint gondolnád. Anyák napi üzenetek a Trio FM-en.

0: A Trio FM-et hallgatják, benne pedig az Anyát napi kívánság műsorunk szól 13 óráig. Kinga írt nekünk egy üzenetet, mégpedig azt, hogy bár tinédzserként sokszor nem értettek egyet az édesanyjával, mára ő a legfőbb bizalmasa és a legjobb barátja. Ezt a változást és hálát szeretnék kifejezni a következő világslágerrel. A Spice Girls 1997-es Mama című dala pontosan erről a különleges kapcsolatról mesél. Az énekesnők a videóklipbe a saját édesanyjukat is meghívták, így téve még személyesebbé az üzenetet. A dalszöveg pedig a gyermekkori lázadástól a felnőttkori felismerésig vezet, amikor rájövünk, hogy mennyi áldozatot hoztak értünk a szüleink.
1: She used to

ez a Trigo FM és az anyát napi kívánság műsorunk. Egy nagyon kedves üzenet futott be éppen Viberen a 3301-2270-es számunkra. Jászárok szállásról jelentkeztek az unokák Luca és Marci. Drága nagymamiukat, Erzsikét szeretnék köszönteni, aki szerintük a világ legkedvesebb mamikája. Azt írják, hogy köszönik a sok esti mesét és a végtelen türelmet, amivel mindig várja őket. A mai napon nem csak az édesanyákat, hanem a nagymamákat és a keresztanyákat és a dédiket is ugyanúgy megünnepeljük. Anna Gervis, aki az anyák napja elindítója volt, a fehér szegfűt javasolta az ünnepi jelképének. Szerinte a fehér szín a tisztaságot és a hitet, a virág illata pedig a szeretetet jelképezi. Ezt a tiszta, mély szeretetet hordozza a következő dalunk is. Színetár Dóra és Hámori Eszter énekli a Mami című dalt Luca és Marci kívánságára.

0: FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: I don't like it.

Ez a Trio FM Jazzberényből, benne pedig az Anyák Napi Kívánság műsorunk. Tamástól kaptunk egy üzenetet a 3301-2277-es számunkra. Az édesanyját köszönti ezen a szép vasárnapon, de azt is elárulta nekünk, hogy nem sokára jön majd a névnap és a születésnap is. A testvérével együtt kívánnak édesanyjuknak nagyon hosszú, boldog és egészséges életet. Tamás szíve pedig nem csak a családjáért dobba, mert üzent azoknak a fiataloknak is, akiknek a holnapi nap már komoly izgalmakkal indul. Kitartást és sok sikert küld az összes érettségizőnek az előttük álló két hétre, mi is szorítunk neki innen a stúdióból. Természetesen Tamás az üzenetével bekerült a sorsolásunkba is, ahol a Glamour Virág volt és a Szivárvány Optika ajándékai várnak majd gazdára. Tamás kérésére küldjük a következő dalt. Testvérével együtt kívánnak édesanyjuknak nagyon hosszú és boldog egészséges életet. Érkezik a Take That felvétele, ez a Patience.

0: Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta két olajszállító hajójára a dél-oroszországi Novorosszijiknál. Hozzátette, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európában érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Itthon Radnai Márka a Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost André a Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként. Azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A Hamu több környékbeli települést elborított, több mint 50 falut telepítettek ki.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szeretlek, anya.
4: Pár szó, most többet érhet, mint gondolnád. Anyák napi üzenetek a Trio FM-en.

0: Ez a Trio FM Jazzbereimből 11 óra múlva továbbra is záporoznak az üzenetek, dalkérések ide a stúdióban 3301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkön. Ez az Anyák napi kívánság műsor. Kedves hallgatónk, dalma az édesanyját, Mészáros Ágnest, valamint nagymamáját, Bóta Piroskát szeretné meglepni ezen a szép vasárnapon. Azt üzente nekik, hogy ez a nap az övék és a legfőbb vágya, hogy még nagyon sokáig látassa a mosolyt az arcukon. Ígéretet is tett, hogy gyermeki szeretettel mindig ott lesz mellettük, és bármi történjék, számíthatnak rá. A köszöntés mellé Zsita Jenő Hálaadás című versét hozzuk Mohai Gábor előadásában.
1: Zsita Jenő, hálaadás. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.
0: Ezekkel a gyönyörű gondolatokkal kíván tehát Alma boldog anyák napját édesanyjának Ágnesnek és nagymamájának Piroskának Jászfelsőszentgyörgyön. Maradjanak velünk, az Anyák napi kívánság műsorunk folytatódik, most zenélünk.

Ez a Trio FM, a Hiásság Rádiója. Most egy olyan üzenettel folytatjuk, amit változtatás nélkül a beküldők saját szavaival szeretnék átadni, mert így a legszebb és a legigazibb. Mizseiné Bús Anna Amáliának küldik a következő sorokat a szerettei. Ezen a különleges napon, anyák napján szeretném megállni egy pillanatra, és szívből megköszönni mindazt a szeretetet, gondoskodást és erőt, amit nap mint nap adsz nekünk. De nem csak édesanya vagy, hanem egy csodálatos nagymama és egy szerető anyós is. Olyan biztos pont az életünkben, akihez mindig fordulhatunk, örömben és nehézségben egyaránt. A szereteted melegsége, a gondoskodásod finomsága és bölcsességed mindannyiunk életét szebbé teszi. Köszönjük a rengeteg türelmet, az öleléseket, a mosolyokat és azt a sok-sok apró figyelmességet, amivel nap mint nap körülveszel bennünket. Nagyon szeretünk és hálásak vagyunk, hogy te vagy nekünk. Nagyon szeretünk és hálásak vagyunk, hogy te vagy nekünk. Boldog anyák napját kívánunk, fiad, unokád és menyed. A csodás köszöntés mellé pedig választottam egy dalt, és itt a Strandol Stars és a Mama kérlek. Mama.

Ez a Jelság rádiója, a Trio FM, nem állunk meg a köszöntésekkel, hiszen még mindig rengeteg szép gondolt vár arra, hogy eljusson az édesanyákhoz. Most Jászfény Szarú érkezett hozzánk a következő néhány sor a 3301-2277-es számunkra. Gábor írt nekünk, aki az édesanyját Marikát szeretné meglepni, azt írta, hogy Marika a család igazi motorja, aki nélkül elképzelhetetlenek lennének a vidám vasárnapi ebédek és a meghitt családi beszélgetések. Gábor az egész család nevében üzeni, hogy nagyon hálásak a végtelen türelemért és azért a rengeteg szeretetért, amivel évtizedek óta összefogja őket. Boldog anyák napját kívánnak! A kedves üzenetével természetesen Gábor is bekerült a mai sorsolásunkba, hiszen 13 óra előtt gazdára talál a Glamour Virágbolt és a Szivárvány Optika ajándék utalványai, úgyhogy érdemes továbbra is üzenni nekünk SMS-ben vagy Viberen. Számunk 30 301 2277. Most pedig hallgassuk meg Gábor kérését itt a Trio FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg? Tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
4: Tényleg? És megéri elmenni?
3: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
4: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
3: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
4: Ez tetszik.
3: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
4: Okay, meggyőztél. Ott a helyem.
3: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
2: Ez volt a reklám.
0: Trio FM. Melletted szól.
5: Szeretlek, anya.
6: Pár szó, most többet.

Ez a Trió FM és az Anyák Napi Kívánság műsorunk a 33-01-22-77-es számunkon továbbra is jelez a készülék, egymás után érkeznek a gyönyörű üzenetek Viberen és SMS-en. Most egy különleges és érzelmes dalkérés következik, amit Orsi küldött Jászberényből az édesanyjának, Évának. Orsi azt írta, hogy az édesanyja az a személy az életében, aki egyetlen öleléssel képes minden bánatot elfelejtetni, és aki szavak nélkül is mindig pontosan tudja, hogy mire van szüksége. Ezt a feltétel nélküli megnyugtató szeretetet és a biztonságot jelentő otthon szeretné megköszönni a következő zenével. A választott dal mondani valója tökéletesen passzol ehhez a szép üzenethez. A Sugarland amerikai country duo Mother című dala éppen arról mesél, hogy az édesanyák a mi biztos menedékeink, akiknek már a puszta jelenléte is gyógyír a léleknek.

Ez a Trio FM Jazzberényből folytatódik az anyák napi műsorunk, és az üzenőfalunkon szinte egymást érik a szívhez szóló sorok. Most egy Jászjákó halmai hallgatónk Anita üzenetét hozom. Anita az édesanyjának köszöni azt a sok áldozatot és végtelen türelmet, amivel az útja során segítette őt. Azt hitte, hogy bár ő maga is édesanyja, a saját anyukája tanácsa és ölelése még mindig a legfontosabb kapaszkodót jelentik számára. Anita egy viszonylag friss, de annál gyönyörűbb magyar dallal szeretne kedveskedni, Hegedűs Bori és Tenfrieri közös szerzeménye, Az anya csendül fel nem sokára, ami tűpontosan megfogalmazza azt a különleges köteléket, ami csak anya és gyermeke között létezhet.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Programajánlatokkal folytatjuk a műsort. Már is mondom, hol érdemes kikapcsolódni a következő napokban, hetekben. A következő hét pénteken, május 8-án a Rockzene szerelmeseit várják a Lehel Film Színházba. A önöknek is a Guns N' Roses a nagy kedvencük, és szívesen hallgatnák élőben a Sweet Child O' Mine-t, vagy éppen a Welcome to the Jungle-t, akkor ott a helyük a Tribute koncerten. Szintén itt Jászberényben a Konzerveparkon tartják május 16-án szombaton a Retro napot. Ez egy igazi családi program, ami délőtt 10 órától egészen délután 5 óráig tart majd. A veteránjármű kiállítás mellette a gyerekeket játszóház és arcfestés várja. Különlegesség, hogy 10 és 15 óra között egy igazi retro Icarus buszta is tehetnek egy nosztalgia kört a városban, amire a helyszínen lehet majd regisztrálni. Délben zumba mozgatja meg a közönséget, fél egytől pedig az ABBA legnagyobb slágerei csendülnek fel a Karina és Richard Acoustic Duo előadásában. Fél kettőtől következik majd a jelmezés Limbo verseny, ahol a legkreatívabb korszakbeli szetteket díjazzák, a napot pedig a Retroreum zenekar élő koncertje koronázza meg délután 3 órától. Jászárok szálláson a Petőfi Művelődési Házban is izgalmas események várják önöket május 6-án délőtt 5 órától a Jászkun Redenció emléknap alkalmából Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt az ingyenes koncertet Ősapáink útján címmel. Ez egy különleges zenei utazás lesz a keleti és nyugati világok határán. Május 8-án délután 5 órakor pedig az Elszármazott Árokszállásiak sorozat vendége lesz Bobák József, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke, akivel Ádám Gáborné beszélget majd. A hónap végén május 30-án Jászfényszarun a főtéren tartják a Városi Gyermeknapot, délután 1 órakor mazsolett felvonulásra indul majd az ünnepség, majd kinyit a sportudvar, az Ajándékvidám park és a játéktér is. Lesz majd minden a lézervadászattól a pedálos gókarton át a Lánckörhintáig. A színpadon délután 5 órától a Kolompos Együttes szórakoztatja majd a gyermekeket, a napot pedig este 8 órakor tini diszkó zárja. Végezetül ne feledkezzünk meg a június 12-i mozgás éjszakájáról sem itt Jászberényben. Este 6 órától éjfélig a műfüves pályán több mint 30 sportegyesülettel ismerkedhetnek meg. Lesz Color Run, éjszakai túra és még asszonycipelő verseny is. A hangulatról pedig DJ Nagy Krisz gondoskodik, az éjféli fődíjsorsoláson pedig értékes nyeremények várják majd a résztvevőket. Összeállításunk végén pedig egy felhívás az alkotókedvű hallgatóinknak, a Jászok Egyesülete és a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Ház közös alkotópályázatot hirdet tülekedő bikák témában. 3 korcsoportban, felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriában várják a szabadkézi rajzokat vagy digitális grafikákat. Az elkészült A3-as méretű pályamunkákat május 21-én 17 óráig adhatják le a Jászapáti Pályér Antal Művelődési Házban. Az eredményhirdetés pedig június 5-én lesz, a legszebb műveket pedig kiállítják a Vágó Pál helytörténeti gyűjteményben.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

Ez a Trio FM jazzverényből lassan deltült az óra, folytatjuk majd a friss információkkal, de mielőtt lezárnánk ezt a zenei órát, dalma kérésére igazán megható percekkel készülünk, ugyanis nem csak egy dalt, hanem egy gyönyörű verset is küldött a nagymamájának, Bóta Piroskának. Piroska mama, kérjük a figyelmét, hiszen az unokája a következő verssel szeretné megköszönni azt a rengeteg törődést, amit öntől kap. Mennyit ér egy nagymama? Mennyit ér egy nagymama? Majdnem annyit, mint egy anya. Mert ha az anya dolgozik, a nagymama szorgoskodik, de szerencsés az a gyermek, akit nagymama dédelget, lesi reggel ébredését, megsimítja kócos fejét, puszítad a homlokára, öltözteti szép ruhába. Asztalra tesz friss kakaót, így kezdi reggel a napot, majd vidáman kézen fogva indulnak az óvodába. Most a nagymama kap puszit, az unoka így búcsúzik, elbúcsúzik pár órára, délután a nagyi várja, megcsillan a kicsi szeme, s boldogan bújik keblére. Hazafelé hosszú az út, a nagymama mindent megtud. Mi történt az óvodában? Mit főzött a szakács mára? Azért kérdez az unoka, a kérdés nem ér véget soha. Nagyi, a hó miért fehér? Miért olyan kicsi az egér? A katica miért pettyes? A kismadár miért pelyhes? Bőbe baba miért nem eszik? A hal a vízben miért nem fázik? És még mennyi-mennyi egyéb, amit az unoka nem ért? Nagyi, kérlek azért mondd meg, hogy én is tudjam, ha nagy leszek. Hazaérnek andalogva, nem sokára jön a mama. S ameddig a mamát várják, Nagyi készít jó vacsorát. Egész nap a jó nagymama a ruhákat mind kimosta, megvarta és kivasalta, hogy rendben legyen holnapra. De közben még vásárolt és kedvencének hozott csokit, almát, kekszet, mogyorót, meg még mennyi minden jót. Mikor megérik az estét, Nagyi, kérlek, mondj egy mesét, takard be a bőbebabát, kívánj neki jó éjszakát, baj lett reggel viradóra, megfájdult a gyerek torka. Nagyi, hozzál édes teát, mert keserű az orvosság, mérd meg a lázamat is jó, mert a fejem is olyan forró. Kérlek, nehogy most magamra, ülj le ide az ágyamra. Doktor bácsihoz nem megyek, gyógyíts meg te, Nagyi, kérlek. Tudom, te vagy a világon, aki segít minden bajon. Ha majd egyszer én nagy leszek, én is jó nagymama leszek, mert a szívem csak azt súgja, legtöbbet ér egy nagymama. Isten éltesse Piroska mamát és persze minden nagymamát, aki ilyen végtelen szeretettel és türelemmel vigyáz az unokákra. Most pedig hallgassuk meg együtt Kovács Kati örökzöldjét, az Úgy szeretném meghálálni című dalt, amit Dalma küldött sok szeretettel. Tartsan felünk a délután első órájában is. Kívánság műsor anyák napjára itt a Trión 13 óráig.

0: lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen! Jegyek online a kultmix.hu-n, vagy személyesen Jászberényben, a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án, Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk!
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Ismét egymást támadta Oroszország és Ukrajna, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos kora nyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légicsapás tüzet okozott Primorsk balti tengeri kikötővárosaiban. Moszkva környékén egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet. A Szmolenszki régióban pedig hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozták az utasszállítást. Szállító repülőgépek forgalmát Szentpéterváron, valamint több moszkvai repülőtéren. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vett ki minden Európából érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Itthon áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Hommax Bútor Jászberény. Nálunk mindenki otthonra talál.
4: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Hommax Bútor Jászberény. Nálunk mindenki otthonra talál.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Szeretlek, anya.
8: Pár szó, most többet érhet, mint gondolnád. Anyák napi üzenetek a Trio FM-en.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Délmúlt pár perccel folytatódik az Anyák napi kívánság műsorunk itt a 97.7 Trio FM-en. Rengeteg üzenet érkezett hozzánk a 3301-2270-es számunkra. A listánk meg is telt teljesen, hiszen már csak ez az órá rendelkezésünkre a továbbításukhoz. Ebben az órában persze már nem csak az üzenetek és dalkérések érkeznek, hanem 13 óra 5 néhány perccel fényderül a titokra is, megtudhatjuk, hogy kié lesz a Glamour Virágbolt és a Szivárány Optika értékes ajándék utalványai. Érdemes tehát végig bennünk tartani, hát ha éppen az önök neve hangzik el majd az eredményhirdetéskor. Most pedig folytatjuk tovább kívánságokkal. Jászladányról írt nekünk Anikó, aki az édesanyját szeretné köszönteni, amiért ő a család békéjének és nyugalmának őrzője. Anikó Téros Szív dalát választotta köszöntésképpen édesanyjának. Szóljon!

Ez a Trio FM játszberényből folytatódik az anyáknapi kívánság műsorunk, ahogy ígértem, folyamatosan olvassuk a beérkezett üzeneteket, hogy minél több köszöntést célhoz érjen. Kamilla és Janó még délelőtt írtak nekünk, hogy meglepjék édesanyjukat, Veronikát. Szép napot és nagyon boldog anyáknapját kívánnak neki, és természetesen egy dalkérést is csatoltak a köszöntéshez. Azt kérték, hogy egy Ákos dallal tegyük szebbé az ünnepet. Kedves Veronika, fogadja ezt a dalt nagyon sok szeretettel a gyermekeitől, Kamillától és Janótól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szeretlek, anya.
4: Pár szó, most többet érhet, mint gondolnád. Anyák napi üzenetek a Trio FM-en.

Ez a Trio FM és az anyáknapi kívánság műsor. Most Szilvia üzenetét hoztam Jászárok szállásról, aki édesanyját Máriát köszönti. Szilvia nem a szokásos nagy szavakat választotta, inkább azt köszöni meg az édesanyjának, hogy akkor is ott volt a háttérben, amikor ő éppen a legnehezebb korszakait élte, és akkor is itt a sikerében, amikor senki más. Ez a gondolathoz pedig itt egy dal, ami pontosan erről szól. A Backstreet Boys Perfect Fun című számát Brian Little az édesanyjának írta, és arról mesél benne, hogy az anyák valójában a legelső és leglojálisabb rajongóink. Ők azok, akik már akkor is tapsoltak nekünk, amikor még csak egy-két bizonytalan lépést tettünk meg a szoba közepén, és ők azok, akik mindenkinél hangosabban szurkolnak az életünk nagy meccsein is. Kedves Mária, ez a dal most önnek szól Szilviától. Következik a Backstreet Boys. Ne feledjék, nem sokára kiderül, kihez vándorol a glamour virágbolt és a szivárvány optika ajándék utalványa. A dalküldők listája már megvan, jövünk az eredményhirdetéssel. Most pedig hallgassuk a Backstreet Boys dalát.

Ez a Trio FM Jászberényből az Anyák Napi Kívánság műsorunk utolsó dalkéréséhez érkeztünk. Laci keresett meg minket, és édesanyját Ilonkát szeretnék köszönteni Anyák Napi alkalmából. Laci őszintén megírta nekünk, hogy igazából ő nem az a nagy szónok alkat, és a hétköznapokban talán kevesebbszer mondja ki, amit érez, de ma szeretné, ha Ilona tudná, minden értük tett mozdulatot és aggódó pillantást hálásan köszön. A köszönetet pedig Kökény Attila dalával fejezzük ki.

Ez a Trio FM Jazzberényből. Elérkeztünk az utolsó percekhez, ami az anyák napi kívánság műsorunkat illeti, de a legfontosabb teendőnk még hátra van. Már is megpörgetjük a virtuális sorsoló gömbünket. Meg is van a mai szerencsésünk, a rengeteg üzenet közül a számítógépünk Tamást választotta. Ő volt az, aki egy igazán tartalmas köszöntéssel készült, hiszen az édesanyját anyák napja mellett a közelgő névnapja és születésnapja alkalmából is üdvözölte, őt még az érettségizőknek is külön üzent, hogy kitartást és sok sikert kívánjon nekik az előttük álló vizsgákhoz. Tamás, gratulálunk, te nyerted a Glamour virágbolt és a Szivárvány Optika ajándék utalványait. Remélem, hogy az édesanyádnak is tetszeni fog majd a meglepetés. A stábunk hamarosan keresni fog a részletekkel kapcsolatosan. Ennyi fér bele idén az anyák napi kívánság műsorunkba. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy velem tartott. További szép vasárnapot és boldog anyák napját kívánok minden édesanyának, nagymamának itt a Jászságban is. Én Pálinkás Zsolt vagyok, már a búcsúzom, holnap reggel 7 órakor ismét találkoztatunk, együtt indítjuk majd az újabb hetet itt a Trio FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon, napos, koranyárias idő.

0: gondolok budit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnepelé. Áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán, Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjed, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. A katasztrófához más régiókból csoportosítottak át tűzoltóegységeket, a nehezen járható hegyvidéki területen helikoptereket is bevetettek a lángok megfékezéséhez.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
7: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
9: Szevasztok, itt a Dr. Béres
10: és a Veréb Tomi.
9: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
10: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM.
3: Melletted szól.
5: I'm a blue blood, make you center free now, way before you touch my skin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám! A Trio FM hírei.
4: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakulóülése. Falvak tucatjait telepítették ki vulkánkitörés miatt a Fülöp-szigeteken. Tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismét

0: Várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtők és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-sziget középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres lávafolyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további lávafolyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberénybe. A Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette szól.
4: Trio FM.
0: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
3: Tényleg? És megéri elmenni?
2: Hát persze! Be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
3: Ez jól hangzik, de ha már oda járok...
2: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
3: Ez tetszik!
2: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
3: Okay, meggyőztél. Ott a helyem.
2: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakulóülése. Magyarból érettségiznek holnap a diákok. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-sziget középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamat, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, hogy a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
6: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes teleszkópot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja...

Rádió FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Zátonyra futott egy migráns hajó a francia partoknál. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az ajnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most?
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Jó helyre kapcsolt! Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
3: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Amerikai katonák tűntek el egy marokkói hadgyakorlaton. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt

0: Magyarország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megvan a szombati parlamenti alakulóülés és az ünnepség menetrendje. Kezdődik az érettségi időszak, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és ha már így együtt vagyunk, akkor már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni. Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött tudományos magazinunkban. Rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják, ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, állítólag a sör igazi bajós sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk, az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robotok agya még nem tart lépést, ugyanis a kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy fél maratont, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra, ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Mindezekhez képest a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy 10 milliméteres eltérés is kudarchoz vezethet, ráadásul egy háztartás sosem kínál

0: két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba. Ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítást lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen fogja végezni. A próbatakarítások alkalmával már eddig több mint 50 háztartásban dolgoztak a takarító robotok. A felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen, de legalább valami elkezdődött, állítja a startup.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Szennyvízből sört készítettek német kutatók. Állítólag nagyon finom lett az így elkészült sör. A Müncheni Műszaki Egyetem projektjében fejlett víztisztítási technológiák sorozatával olyan minőségű vizet állítottak elő újrahasznosított szennyvízből, amely sörfőzésre, vagyis emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol. Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százaléka víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajor stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek. Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No, de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll, állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében, ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlaghőmérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fok vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a puertorikói vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak-irányra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tette a Hunren BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Amerikai katonák tűntek el egy marokkói hadgyakorlaton. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: a szerelem.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. Percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akkuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de

0: úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutatták be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolásról is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló hatótávú 125 kWh csomaghoz képest 255 kg-mal nyom kevesebbet. A cég szemléletes hasonlata szerint ez nagyjából 3 felnőtt férfi súlya. Ez a különbség közvetlenül javítja a fogyasztást, a kezelhetőséget és még az utastér kialakítására is hatással van. Ami pedig a hatótávot illeti, ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk, vajon ki áll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatalember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan érte el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni? Kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan sok szó esik manapság, többek között egy tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll, 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazást Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No, de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és két évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. Három évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Musk-kal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. Egy évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. Ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál, ható anyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket három egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a három csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a három hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő. Csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az e-féle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megvan a szombati parlamenti alakulóülés és az ünnepség menetrendje. Kezdődik az érettségi időszak, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7. Trio FM. Melletted szól.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: megyek Attila aludni.
1: Trio FM. Mellette szól. Otthon a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Amerikai katonák tűntek el egy marokkói hadgyakorlaton. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküdt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti híd főjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: végig. A hírem ismered, de higgy nekem, mióta itt vagy, már csak x-elek a Tinderen. De parászom est is velem látsz, a rock'n'roll nem egy tánc. Én nem vagyok irigy, megosztom a szívem, lehozom a csillagokat, meg minden.
1: Ha senki nem

Turmix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Dalok a múltból és a jelenből. Ez a Trio Tour Mix.

Vársz, vársz, és értem küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megvan a szombati parlamenti alakulóülés és az ünnepség menetrendje. Kezdődik az érettségi időszak, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomankos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.